0: damacım geldi, uyucum doludu. Ekmek getir diyelim, ay sen getir diyelim, Allah Allah diyelim. Üşüdüm üşüdüm iş oldum, bir sopacık kuş oldum. Tüsümü elimden aldılar, beni yola saldılar. Yolda bir yumak buldum, yumağı öbeme düzdüm. Ödüm bana darı dizdi, ben darıyı kuşlara dizdim. Kuşlar bana kanat dizdi, kanatlandım koya uçtum. Koy bana yağmur dizdi, ben yağmuru güne dizdim. Bir bana çimen dizdi, ben çimeni koyuna dizdim. Koyun bana kuzu dizdi, ben kuzuyu beylere dizdim. Beyler bana at dizdi, bindim gittim kara suya. Kara suda kanlar akar, iki bülbül bana bakar. Getirin kanı güzelim, Akseray'a göçelim. Akseray'ın kimidir, gece gönül kimidir. Ellim oğlum ufacık, kolu budu ufacık.
1: À la toute fin, c'était une capture historique extraite de la collection du Musée national hongroise réalisée par Béla Bortók. Lui qui sillonnait son pays, qui à l'époque était encore un empire, en enregistrant les musiciens traditionnels sur les rouleaux de cire de son phonographe portatif, voire les notant à la volée, a capté pas mal de mélodies turques. Et cette dernière parle, ou plutôt chante, de la pluie. Et juste avant, la Dem Trio a joué sur kemençesaz et tambura, tous des instruments traditionnels du Proche-Orient, une mélodie turque vaguement dansante, car un peu lente, mais très belle en tout cas. Mais retournons à présent en Europe centrale, où il pleut aussi, et les tziganes de la Hongrie ne manquent pas de le remarquer, de s'en plaindre et d'injurier même cette pluie, sans doute boueuse à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs.
2: Esik eső, jaj de szépen, de csöperek. A feleségem az arkaja lőtt keserek. Szépen kérem a börtönyurak urakat. Engedjék el nem riglátó uram. Kismenyecske, ez megtenni nem lehet. Szigorúja, nosztrai börtöni rendelet. Most is itt sé, tál a börtön udvarán. Zörög a lánc mind a két kezelában. Esik eső, jaj, de szépen csöperek. Szegény rostás az árkába, de keserek. Szépen néz ki a kis rácsos ablakán. Úgy hallgassaj az eső suhanásán. Korán reggel feltekintik a bócra. Komisz kinyér, fényes budli van rája. Fényes budli, komisz kinyér, levágja. Bóci bajom, az is itt lett levág. Korán reggel feltekintek az égre, rá se nézek a kis angyalom szemébe. Mi? Legszebb időm börtönbe kell töltenem, kis angyalom. De szokat kell a börtönbe, de szemben. Tábla búza, ki se teszi a szemét. Miért? Van egy madár, aki elhordja majd a szemét. De jó volna ezt a madárt lelőni, buzámnak a szémit. Szolnoki börtön, sárgár